Hát egy norom a csávó jelleget. Három párom párom, elhagyott a párom, jaj, de szégyellem magam. De kilenc rajkó muzsikált a fülemben, azt sem tudtam, mi jutott az eszemben. Áj, talá, ádri, de talá, oj, de talá, nala, de nala, oj, talá, na, te, de talá, nya, nya, de nala, de talá, de nala, nya, ádri, de talá, et, ádri, de la, ya, te, de talá, nala, de nala, oj, de la, ya, da, ya, da, de ya, de li, da, ya, oj, te, de da, ya, de li, da, talá, ya, te, de Hey, kincsem drága, kincsem a fazékba, semmi sincsen, bizony Isten a melon feleségem. Hogy diri da ta la la la, ala di da, te ra da ri di na na ri di na ya. Hogy diri da ta la la, ta la ri da na da ri di na la na ri di ta la na la ya.